anopai prekope ne nyame akasa ne prenu su ne asoate ye nyame ayawie wonokwafo agya wayawie anopai akase bepie woni pedisu